0: műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Listen to the lion of Cameroon roar.

Mbappé.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, szeptember 26-án szombaton. A mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Főbb híreink először röviden. Európa legnagyobb állateledelgyárát adták át a Vas megyei Bükkön. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. Napos, száraz idő lesz, következnek a részletek. Megállapodtak a tagállamok az európai békekeretből Ukrajnának szánt 6,6 milliárd eurós támogatásról, jelentette be Kaja Kallas, külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. 900 millió euró jut katonai segítségnyújtásra, 1 milliárd euró új felszerelések közös beszerzését finanszírozza. 4,7 milliárd euró pedig az uniós tagállamok katonai kiadásainak megtérítésére. Egyes tagállamok már jelezték, hogy az így kapott összeget Ukrajnának folyósítják. A Hormuzi szoros megnyitásával kapcsolatos javaslatokat nyújtott át Irán az Egyesült Államoknak. Ha Washington elfogadja a tervet, akkor 7 napon belül újra megnyílhat a szoros, mondta az iráni külügyminiszter. A politikus hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok által meghozandó intézkedések nem újak, már a júniusban aláírt memorandumban is szerepeltek, azonban a két fél különbözőképpen értelmezi azokat. Idehaza Európa legnagyobb állateledelgyára épült fel, a Vas megyei Bükkön. Az üzemben évente 500 000 tonna terméket gyártanak, ezeket 50 országban adják majd el. A mostani fejlesztés keretében 3 új gyártóegység és egy teljesen automata raktár épült. A gyár 1800 embernek ad munkát, és 1500 magyar beszállító dolgozik a cégnek. Az ünnepségen Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt, a cél a tudásalapú társadalom megteremtése, amelyhez az ilyen modern üzemek is hozzájárulnak. Új elnököt nevezett ki a Magyar Államkincstár élére Kármán András pénzügyminiszter. Slánic Béla jövő hétfőtől tölti be a tisztséget. Az új vezetőtől azt várja a pénzügyminiszter, hogy egy magas színvonalon szolgáló államkincstár fejlesztésén dolgozzon. Jövő szerdán érkezik a dízel támogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatás, a Magyar Államkincstár támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak 1 autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára érkezik, illetve postán kapják meg az érintettek. Motoros felvonulást tartanak ma a merrák elleni küzdelem jegyében a fővárosban. A Magyar Rák Ellenes Liga által szervezett megmozdulás elsődleges célja felhívni a figyelmet a betegségre, az önvizsgálat és a szervezett szűrővizsgálatok fontosságára, valamint arra, hogy érdemes időben orvoshoz fordulni. Az Árpád híddal folytatódik az őszi köztisztasági program a fővárosban. Ma reggeltől kora délutánig a Budáról Pestre vezető oldalon, holnap az ellenkező irányban dolgoznak a budapesti közművek munkatársai. Végül az időjárásról. Jelenleg 3 és 11 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 8-11 fokot mérnek. A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt majd a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután általában 20-24, késő este pedig 8-13 fok valószínű. Hasonlóan száraz, napos idő várható holnap is. Kedves hallgatóink, most 6 óra múlt 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest jazz klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plus, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz Napló.
1: Cecil Taylor, vagy ahogyan emlegetni szokás, a zongora lázadója, a free jazz egyik legmarkánsabb alakja volt. Zongora játéka dühös, fizikai és ritmikailag elképesztően komplex. Művészete teljesen elrugaszkodott a tradicionális harmóniáktól. Gyakran balett, irodalmi vagy avantgárd művészeti környezetben is fellépett. Koncertjei inkább performanszok voltak, mint hagyományos előadások. Taylor számára a zongora ütő hangszer is volt, nem csak melodikus eszköz. Zenéjét nehéz kategorizálni, de hatása megkérdőjelezhetetlen. A 60-as évektől haláláig megőrizte egyediségét. Nem törekedett kompromisszumokra. Cecil Taylor zenéje egyszerre kihívás és inspiráció. Ő maga is egyfajta élő installáció volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-éig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-éig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A jazz és a film kapcsolata már a kezdetektől igen mély. A néma filmek alatt ugyanis gyakran jazzzenekarok játszottak, természetesen élőben. A film noir klasszikusai, például a Felvonó a vérpadra, Miles Davis zenéjével, már teljes filmnyelvet építettek a jazzre. A jazz tökéletes háttér, ha feszültség, vágy, vagy éppen dekadencia ábrázolása a cél. Az 1986-os jazz Párizsban Dexter Gordon főszereplésével jazz életérzést dokumentált. A mai kultfilmek a Whiplash vagy a La La Land a jazzt a modern közönséghez hozta közelebb. A műfaj ráadásul a magyar filmművészetben is jelen van. Grünwalski, Jancsó, Tarr vagy a Gulyás testvérek filmjeiben a jazz gyakran kísérletként vagy belső rezgésként jelenik meg. A jazz a filmben nem illusztráció, hanem érzelmi dramaturgia.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Thank you very much. That's called Trip Trap. Something new.
1: Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója Juhász Gábor, Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuozitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán pőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Főbb híreink először röviden. Európa legnagyobb állateledel gyárát adták át a Vas megyei Bükkön. Már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Kellemes kora őszi idő lesz a folytatásban, következnek a részletek. A kormány üdvözli a munkahelyteremtő beruházásokat, jelentette ki a miniszterelnök a Vas megyei Bükkön, a Nestlé új állateledel üzemének átadóján. Magyar Péter azt mondta, fontos, hogy a munkavállalók számára biztonságos, kiszámítható környezetet biztosítsanak, valamint, hogy megerősítsék a kis és közepes vállalkozásokat, a családi gazdaságokat és a fiatal gazdákat. A kormány stabilitásra, kiszámíthatóságra, partnerségre szeretne alapozni a befektetőkkel, nem pedig óriási mértékű, visszanemtérítendő támogatásokra, mondta a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István úgy fogalmazott, a kabinet segíti a beruházókat, hogy magas színvonalú technológiával, tudással, üzleti és üzemeltetési kultúrával támogassák Magyarország fejlődését. Jövő szerdán érkezik a dízeltámogatás első 5000 forintos részlete. A jogosultságot a NAV a jármű nyilvántartás adatai alapján állapítja meg. A 20 000 forintnyi támogatás a Magyar Államkincstár automatikusan 4 részletben folyósítja, és csak egy autó után jár a jogosultaknak, köztük az egyéni vállalkozóknak és őstermelőknek is. A pénz bankszámlára vagy postai úton érkezik meg az érintettekhez. Az Országgyűlés Házbizottságának összehívását kezdeményezi a Fidesz frakció vezetője. Bóka János szerint ugyanis a kedden tartott ülésen készült felvétel alapján a Tiszás Summer Orsolya megnyomta a mellette ülő Csézi Erzsébet szavazó gombját, vélhetően módosítva frakciótársa már leadott voksát a médiatanács tagjainak megválasztásáról szóló szavazáson. A fideszes politikus úgy véli, Summer Orsolya tettével méltatlanná vált a képviselői tisztségre. A videót Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnök helyettese osztotta meg közösségi oldalán. A hírre reagálva Csézi Erzsébet közölte, ő kérte pattársa segítségét, és a leadott szavazata az akaratával egyező volt. már lehet pályázni a szakképzési centrumok főigazgatói pozícióira. Az új vezetők fontos feladata lesz a képzés korszerűsítése, a munkaerőpiaci igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása, valamint a hazai és nemzetközi kapcsolatok erősítése, közölte Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A pályázatokat október 15-én éjfélig lehet begyújtani. Szőlészethez és borászathoz kapcsolódó programokkal várják a látogatókat októberben Egerben. Jövő pénteken új, tematikus kiállítás nyílik a várban, ahol a látogatók tárgyak, dokumentumok, fotók, filmek segítségével ismerhetik meg a helyi szőlőtermesztés és borkészítés történetét. Emellett idén is megtartják a hagyományos Egri Bikavér ünnepi napokat. Október 16-a és 31-e között a belvárosban, valamint a Szépasszonyvölgyben egyaránt lesznek szakmai és gasztronómiai rendezvények. Híreink végén az időjárásról. Jelenleg 8 és 14 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 12-13 fokot mérnek. A pára és kötfoltok feloszlása után a legtöbb helyen kisüt a nap, de átmeneti felhősödés szinte bárhol előfordulhat. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután általában 20-24, késő este 8-13 fok valószínű. Hasonló idő várható vasárnap is. Kedves hallgatóink, most 9 óra múlt, 4 perccel.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Október 1-je a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest jazz klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plus, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Budapesti Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A jazznek az egy esszenciája, a ritmus, illetve a tempó, a tempótartás, és a klasszikus zenében ez igazából nem létezik. Ilyen formán nem létezik, tehát a fix, bebetonozott tempó az nem létezik, mert ugye ott levegővételekkel játszunk, augikákkal játszunk, az íveknek a követésével játszunk, amit hogyha jazzben megcsinálunk, akkor az kiesünk a stílusból igazából. Úgyhogy ez egy érdekes különbség, amivel jó tisztában lenni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Portré, életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a Jazz Portré mai adásának vendége, Pecek Lakatos András, zenész. Én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádióban, örülök, hogy beszélgethetünk.
2: Szép napot, sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
1: Egy kicsit kérdezhetlek a rádió névadójáról, illetve a ti kapcsolatotokról, hogy van-e valami olyan számodra kedves történet Szakcsi Lakatos Béláról, amit szívesen elmesélnél?
2: Hát Szakcsi Lakatos Béla az rengeteget hoz az életembe, ő miatta kezdtem el ezt az egész pályafutást. A Szakcsi Lakatos Bélával 12 évet játszottam együtt, nagyon nagy megtiszteltetés. Gyerekként kerültem be a zenekarába, és 12 évet játszhattam vele, Orbán Gyurikával. Úgyhogy mi ott kerültünk igazán közel a jazz zenéhez, meg ez a magas szintű zenéhez, amit a Szakcsi Lakatos Béla képviselt. És a másik dolog, amit már előtte beszéltünk, hogy hatos stúdió rádióban indult egy sorozat, és a Szakcsi Lakatos Robival, a fiával, mi voltunk az elsők, illetve ő volt az első, aki ezt az egész sorozatot elkezdte, és abban én részt vettem nagyon fiatalként, úgyhogy nagyon megtisztelő volt, hogy ott is játszhattam, meg hogy a Robi is elhívott játszani.
1: És Szakcsi Lakatos Bélával a közös játék az adott bármi olyasmit, amit mind a mai napig még fel tudsz használni akár egy-egy előadás során? Valami olyan plusz, amit mondott neked, vagy csak egy jó beszélgetés során, ami esetleg hozzáadott a te egyéniségedhez emberileg, vagy zenészileg?
2: Mai napig abból élek. Egy annyira nagy tudást adott nekünk, és annyira kinyitott az, hogy a jazz zene az mennyire egy tág fogalom, és hogy az improvizáció, a maga az, hogy a zenére hogy kell rátekinteni, az mai napig elkísér.
1: Neked mi volt az életedben az első meghatározó jazzzenei élmény?
2: Hát a nagyon-nagyon meghatározó, az 96-ban itt volt a Herbie Hancock New Standard All Stars nevezetű zenekar, ami nekem mai napig az egyik legkedvesebb zenekarom, és ugye ezeket a legnagyobb világsztárokat, akik tényleg ők a hőseim, élőben hallhattam, az számomra mai napig elkísér, és ez egy nagyon, nagyon meghatározó élmény volt az a koncert.
1: És akkor már tudtad, hogy dobos lesz belőled?
2: Igen, akkor én már úgy éreztem, hogy nekem ez lesz a küldetésem. Én nem dobosként kezdtem, én 6 évig tanultam zongorázni, és édesapám Kanadából hazahozott egy nagyon gyönyörű szép ezüst dobfelszerelést, és az felállította a szobába, és nekem mindig a zongora gyakorlás után az volt a kikapcsolódásom, hogy beültem dobolni. És azt vették észre a szüleim, hogy egyre több időt töltök a dobnál, és ebből a hobbiból, ebből a játékosságból ilyen napi 2-3 óra hosszú gyakorlás lett, és akkor egyszer jött haza édesapám, és kérdezte anyukámat, hogy valaki van itt, hogy ki dobol, vagy ki ez a dobos. És akkor mondta, hogy hát a fiad. Ez én nem hiszem el, és bejött apám, és el volt ámulva, hogy hogyha ez hogy történt. Ez a mindennapi ilyen próbálkozásokból ugye egy gyakorlássá vált.
1: Tehát igazából saját magad autodidakta módon kezdted el a dobolással?
2: Abszolút, igen. Imádtam a felvételeket hallgatni, és a szisztematikusan így nem tudatosan, de mégis volt benne egy ilyen, utána egy tudatosság, hogy fogják mondjuk a dobverőt a dobos, akkor miért szól úgy az a tányér, akkor a pergőt, és egyre jobban elkezdtem ezekre figyelni, a tamokra, a kiosztásokra, és szép lassan ezt így magamtól elkezdtem gyakorolni. Igen.

0: egyfajta olyan zeneiség, ami mondjuk az ütőhangszerekhez kell, az adott kell, hogy legyen, szóval az egy Isten adta tehetség kell, hogy legyen, mert azt nagyon utólag tanulgatni, vagy pallérozni, azt, mint laikus, azt gondolom, hogy ezt azért nem lehet.
1: Hát az első kritérium, ha valaki zenész akar lenni, ugye, ha mondjuk egy szolfés tanár megnézi, hogy tehetséges vagy, akkor az első, hogy a ritmus érzék, hogy tapsol neked, és ha vissza tudod tapsolni, akkor már ugye ez egy kiinduló pont, hogy van ritmus érzéket, úgyhogy valaki zenészként akar funkcionálni, ha nincs ritmus érzék, akkor az bármelyik hangszernél a legfontosabb a ritmus érzék.
0: Ezek után mi lett, amikor édesapád rájött, hogy hoppá, itt az én fiam játszik ilyen fantasztikusan a dobok mögött, akkor azt mondták ők is, hogy hát akkor nézzük meg, hogy legyen esetleg inkább ez az ő hangszere?
1: Igen, igen, elkezdtünk erről beszélni, és akkor, hát akkor mind a ketten ugye meghoztuk ezt a döntést, meg én is ugye már így tudatosult bennem, hogy én nekem a dob lesz az én hangszerem, ott találtam meg magamat, és akkor beírattak dobot tanulni. Amikor már beírattak dobot tanulni, akkor már nem volt annyira nagy buli. Mert nekem mindig a dob ez egy ilyen, az volt a játszótér, hogy oda elmegyek játszani, jól érzem magam. És beírattak a Jávori Vilihez, tanultam, akkor a Nesztor Ivánnál, és a Naputcába az Új Balázs tanár úrtól, aki mai napig barátom, nekem az egyik legkedvesebb tanárom. És ez az embereknek nem mond sokat, de nekem rengeteget mond a Balázsnak a tanítása, meg mint barátként mai napig elkísér és segít sok mindenbe, úgyhogy elkezdtem dobot tanulni, igen. Nem sokáig, de foglalkoztam vele így, hogy iskola szinten is.
0: Ekkor kik voltak azok a nagyok, akiket szívesen hallgattál? Mondjuk akár lehet dobosokat is említeni, de lehet természetesen más hangszeres is.
1: Hát nekem, aki nagyon meghatározó volt, és mai napig imádom, az a Kis Jere Trio, az nekem abba szerettem bele, és az egy olyan zenei világot mutatott nekem, annyira elvarázsolt, hogy nekem ilyen nagy szerelem volt, de utána Miles Davis, Herbie Hancock, Chick Corea, ezek a legnagyobb nevek.
0: Jöttek a nagyok, és akkor persze. Szépen azt te is vallod, hogy érdemes a jazzzel úgy foglalkozni, hogy azért most mondjuk így a nagy öregeket, vagy a legnagyobb klasszikusokat, érdemes a kiinduló ponttól azért meríteni, mert hogyha ők nincsenek meg, vagy ezekkel nincs tisztában az, aki a jazzzel szeret foglalkozni, akkor azért hiányzik egy olyan alapzat, amire nem tud aztán építeni.
1: Hiszek én is, igen, hiszek benne.
0: Szóval fontos a múltnak a nagyjait tanulmányozni.
1: Abban nem hiszek, hogy így egy embereknek először meg akarják mondani, hogy hát először ezt kell hallgatni, utána folyamatosan. Szerintem azt először meg kell engedni, aki ebbe a műfajba beleszeret, mondjuk nem biztos, hogy a bebop-tól kezdje, vagy kezdte, hanem lehet a jazzzenének más időszaka tetszik meg, hogy abban lubickoljon egy picit, és akkor utána az idő úgy is meghozza azt majd, hogy ő elkezd majd foglalkozni a jazznek a többi korszakával is. Abban nem hiszek, hogy rá kell erőltetni embereknek, hát, hogy most innen kezdődik, és ha nem onnan kezded, akkor Igrumburgum, abban nem tudok hinni. Meg kell adni az embereknek azt, hogy ami tetszik nekik, avval foglalkozzanak, és akkor szép lassan majd eljutnak abba az irányba, hogy minden időszakkal elkezdenek foglalkozni.

0: mondtad, hogy a oktatás az nem volt annyira nagy buli, ahogy fogalmaztál, vagy hogy amikor már ilyen intézményes keretek között kellett a dobbal foglalkozni, de azért akkoriban már körbenéztél, hogy kikkel lehetne mondjuk egy közös formációt létrehozni?
1: Hát még abban nem gondolkoztam, én ebben nagyon hirtelen belecsöppentem, szóval egyik napig otthon dobolgattam, utána meg hála Istennek is nagyon köszönöm Szakcsi Lakatos Bélának, a Robinak, a Bécinek, az egész családnak, hogy gyakorlatilag ők engem felkaroltak. Uh-huh. Voltam a Bécinek a triójában, Robival játszottam, Bélával, utána Gadó Gáborral játszhattam 18 évesen, ez is egy nagyon megtisztelő dolog volt. Ott ő is a Long Jazz Klubba hallott meg, és én először az Olá Kálmán és Gadó Gábor Márványtermi koncertjén találkoztam először, ők dóba játszottak, és nagyon megtetszett a játék, ámultam is, bámultam, én nem ismertem, ő Franciaországban élt akkor, most nem tudom, most legyen két lak életet él, szerintem itthon is, meg Párizsban is él, és ő lejött a jazzklubba, már nem emlékszem, hogy kivel játszottam, elnézést kérek, odajött a Balázs Rózsi, és mondta, hogy a Gadó Gábor szeretne a telefonszámodat, és azt hittem, hogy hülyeskedik, mondom, hogy Józsi, hagyjál, mert nem elkezdi tényleg a Gábor. Szeretné, odaadtam, és akkor felhívott is már, másnap próbáltunk, és ezt a lemezt 2000-es évek elején rögzítettük, és két részletbe vettük föl, az egyik részét talán télen, a másik részét úgy hiszem nyáron, és hát nagyon megtisztelő volt, hogy játszhattam vele, és egyből lemezfelvételrel hívott, ott a Barca Horváth József bőgőzik, Gadó Gábor, ez a trió, és akkor még kiegészülnek fúvosokkal egy-két számba, igen.
0: De mi lehetett ennek a oka, és most nyilván nem jó, hogy ezt most pont tőled kérdezem, de hogy ilyen fiatalon már a legnagyobb nevek úgymond lecsaptak rád, és hát mondod, hogy lényegileg magadtól tanultad meg a szakmát, és aztán persze nyilván belejöttél a koncertezés közben is, meg lehetett a nagyoktól, de hát mondjuk ezek nem dobosok, szóval mondjuk a többi zenésztől minden tisztelet természetesen az említett dobtanáraidé, de mi lehetett ez a plusz, ami téged végül is aztán ennyire vonzóvá tett a zenészek számára?
1: Hát azt tőlük kéne megkérdezni.
0: Hát tőlük kéne, most mindenkit igen, meg kéne igen. Hívni egyesével.
1: Hogy mit láttak bennem. Én szerintem mindig sokat számít, hogy az új fiatal vérkeringés az kell a szakmába. Én szerintem akkor az hallhatták bennem, hogy én egy fiatal új erő vagyok, egy új gondolkodásmód, egy kicsit avantgárdabb, egy kicsit merészebb. Más gondolkodás, amit mondtam, hogy én nem úgy kezdtem a pályafutásom, hogy a jazzzenének a bebop részében, inkább a modernebb hangvétellel kezdtem, Jack DeJohnett, akkor a Kidgerettnek a European Trio lemezeit hallgattam, úgyhogy lehet, hogy ez fogta meg őket, hogy én a zenének más részeiből indultam, és ez lehet, hogy izgalmasabbá tette a zenei játékuk, a zenei motivumokat, meg az együttjátékot.
0: Na, azért is nagyon érdekes, mert hogy még mindig szerintem egy bőven, hát sőt, szerintem a fiatalos erő az még mindig ugyanúgy mondható rád és a játékodra, de szerintem te már pont tapasztalod mondjuk a mostani 20 éves, 30-as eleje jazz generációnak, és hát játszol is velük, illetve hát játszottál már most hívjuk őket a legnagyobb tisztelettel a nagy öregekkel. Mi a különbség a nagy öregek és a mostani fiatalok között, mert te pont úgy középútról tudod ezt szemlélni, már azzal a tapasztalattal, amit a nagyoktól kaptál, viszont kiváló rálátással a jelenlegi fiataloknak a játékstílusára, a zenei hozzáállására. Hogy áll ez a fiatal generáció a jazzzel?
1: Azt tapasztalom, hogy akik tényleg ezt az életutat válasszák, azok teljesen szerelmesek ebben a műfajban, mert másképp ezt nem lehet csinálni. Nekik ugye, ha ezt szerencsének, vagy az adott kornak beköszönthető, ugye, hogy több lehetőségük van már több dologgal találkozni, ugye a technika vívmányai, a YouTube, mi egymás, ugye már rengeteg mindennel tudnak találkozni, felvételekkel, adott leírt szólókkal, szóval több az információ, és ezáltal szerintem nem is, hogy könnyebb nekik, hanem több dologgal tudnak találkozni, ami nekünk mondjuk nem volt adott. És szerintem ez jó dolog. És ezáltal szerintem ők már érettebbek Szóval már koruk, fiatal koruk ellenére már szerintem sokkal érettebben tudnak játszani, mint az én korosztályom.

0: Vannak olyan irányok, amire azt mondod, hogy hiába vagy amúgy is egy nyitott a mindenféle avantgárd meg modern játékra, de vannak olyan elágazásai most a jazznek, amit azt mondod, hogy ebben nem érzed annyira jól magad, vagy ebben nem mozogsz annyira otthonosan, és mégis mondjuk a mai fiatalok képviselik?
1: Hát én már nem, sok dologban már nem mozgok otthonosan, ugye, hát ez teljesen normális, mert jönnek a fiatalok, ők is új behatással vannak, az adott kornak a zenéjét magukba szívják, ugye ez a hip-hop dobolás, akkor Chris Dave, a mai R&B dobolás, ami már én hozzám annyira nem áll közel, de nagyon tisztelettel hallgatom, de alapvetően nyitott vagyok, és mai napig próbálok úgy játszani, meg az adott zenéket magamba szívni, hogy az adott korszakkal tudjak tovább haladni.
0: Csak hogy mintha ez már egy picit eltávolodott volna a szószoros értelmében bevett jazztől.
1: Hát a jazz az mindig szerintem ilyen nagyon befogadó műfaj volt, és a bármit befogadott, az magasabb szintét tudta tenni, meg jobbá. Most azt gondolom, hogy itt tartunk, hogy a jazz zene most a hip-hopot, a technót, bármit úgy magába
0: karolja fel,
1: és akkor valami más születik belőle.
0: Hogyha egy picit még visszautazunk oda, amikor elkezdtél már ezekkel a nagyokkal együtt zenélni, akkor lényegileg továbbra is magadat képezted? Tovább?
1: Igen. Szóval, hogy nem magamat, tehát én mindig hittem a nagyon sok gyakorlásban.
0: Hát így értve persze.
1: Igen. Rengeteget gyakoroltam, és lényegében, hát akikkel játszottam, ugye ők folyamatosan formáltak, folyamatosan ugye mondták, hogy mire figyeljek oda, azért adtak ötleteket is, meg útmutatókat, és mai napig úgy gondolom, hogy a zenészek igazán egymástól tanulnak. Szóval a jazzen az adott pillanatnak a zenéje. Azt nem hiszek abba, hogy igazán a jazzenét, az improvizációt lehet tanítani, mert az az adott pillanatnak a zenéje. Az ember úgy lesz benne a legjobb, ha minél többet játszik, és ez gyakorolja, amit nem lehet gyakorolni lényegében.
0: Az az érdekes, hogy pont beszélgettem itt az előbb Szakcsi Juniorral, és ő is elmondta, hogy a minden tisztelettel beszélt az oktatásról és az intézményes jazz oktatásról különösen, hogy ott tényleg mindent meg lehet tanulni, kivéve a lényeget.
1: Pontosan, igen, és ez a, szerintem ennek a műfajnak a nehézsége, vagy ez a legnehezebb benne, hogy azért egymásra kapcsolódni az egy nehéz dolog. Találkozunk a színpadon, és lényegében a másik partnerrel azért egyé kell válni, hogy te megérezd, hogy a gondolatait, és te úgy reflektál rá, hogy az egyet alkosson, de közben ne üssétek egymást, hogy ez egy alkotássá váljon, az nem egy egyszerű dolog. Ott mindent érzékszerveidet mentálisan a másikra annyira rá kell kapcsolódni, az nem egy egyszerű dolog.

0: van valamilyen rituálészerű dolog, ami a koncertek előtt jellemző rád, vagy egy picit megpróbálsz akkor esetleg úgy elcsendesülni, vagy lényegileg bármikor föl tudnál menni a színpadra, és akármilyen állapotban, élethelyzetben le tudnád játszani?
1: Nekem nem, nekem az a rituálé, hogy akikkel játszok, a partnerekkel nagyon nagy bizodalom legyen, jó barátság, egy jó hangulat, hogy ne legyen stresszes. Uh-huh. Ennek a műfajnak az is nagyon fontos, hogy ne legyen benne stressz. Egy jó energiák, szeretet, béke, barátság vegye körbe, és akkor az úgy is le fog jönni a színpadról.
0: Jelenleg kik azok a zenésztársak, nem kell persze most mindenkit említeni, de mondjuk formációk, amiben megtalálható ez a szeretet, béke és barátság, és persze amiben te is dobolsz.
1: Hát hála Istennek, amiben játszok, mindegyikben megtalálható.
0: Gondoltam.
1: Hát ugye most már a Gyurinek a zenekarával, a Coltrane Legacy-val most már 10 évesek vagyunk, úgyhogy ott is a fiataloktól is rengeteget tanultam, mindig új dolgokkal, új erőkkel, új dolgokat tanulok tőlük. Hát a Gyurival ugye nagyon régi partnerek vagyunk, de őtőle is mai napig rengeteget tanulok. Akkor játszok az Olá Dezső Vibraton Quartetbe, Balázs Zsuzsi trióba is részt veszek, Jessica trió, Kál Norbert trióval is játszom, és még rengeteg formáció, ami nem mindig adott, de lehet, hogy csak egy koncertig, de lehet, hogy kialakulóban van Pataj György Quintet, ővelük is folyamatosan játszok. Ezek a zenekarok mind olyan nagyszerű zenészek, akikkel megtiszteltetés játszani is szeretek nagyon.
0: Volt ugye saját formációd is?
1: Mikor megnyertem, hát ez már nem most volt, de mikor megnyertem a Magyar Rádió dobversenyt, és ott nekem egy hatalmas megtiszteltetés volt, meg ez nagyon nagy szerencsének tudom be, a Jack DeJohnette, ő volt a zsűri elnöke, és azt köztudott, hogy nekem az mekkora hősöm, meg mennyire bele voltam őrülve, és ő volt a zsűri elnöke, és ő neki dobolhattam, és utána meg a gálán ő zongorázott, és nagyon szenzációsan is zongorázik, és dobolhattam vele, az nekem az életem egyik vágya teljesülhetett, úgyhogy szegény nem nékhunyt el, Isten nyugosztalja. Most lett volna 83 éves, augusztusban volt a születésnapja, és nagyon-nagyon megtisztelő volt, hogy játszhattam vele, és az kapcsán volt egy lehetőség, hogy ott a hatos stúdióba Barca Horváth Józseffel és Szakcsi Robival trióba rögzítettünk egy lemezt. A stúdió felvételről, a stúdióban is, amik felvettünk számok, azok is voltak a lemezen, meg amik amik a versenyen voltak, arról is fel volt rakva a szám, úgyhogy ott készült egy lemezem, igen. Hát ez még a jövő, meg a jelen most már, hogy önmagamra is fókuszáljak, meg hogy egy kicsit most már megmutassam a közönségnek, hogy az én zeném miről szól.

0: Ezt lehet egyáltalán így, vagy te tudod definiálni, hogy mi az, amit te úgy igazán megmutatnál magadból a közönség számára, hogy az milyen stílusú zene lenne?
1: Ezt így nem tudom most igazán pecsetelni, úgyis ha ebbe belekezdenék, akkor derülne ki, de inkább ez az avantgárda vonal, ami hozzám közel áll, ez az Ornette Coleman zene, akkor egy kicsit a jazznek ez a szabadabb része, az, ami igazán hozzám közel áll.
0: És szerinted a jazznek továbbra is ez az útja, hogy nyitott marad egyéb stílusokra is, ahogy említettük, felkarol, nemesíti a többi zenei műfajt is, és szépen virágzik, és halad előre, vagy te hogyan ítéled meg, hogy hol tart most a jazz?
1: Hát, ez nehéz kérdés, hogy hol tart most a jazz. Ugye én most Magyarországról tudok beszélni, nagyon sok helyen jártam, de mivel, hogy...
0: Persze fókuszáljunk a magyar viszonyokra.
1: Magyarországra fókuszálok. Rengeteg új zenész van, nagyon sok tehetség van, és nagyon jó sok zenész van. Én azt gondolom, hogy Magyarországnak még több jazzklubra és olyan környezetre lenne szüksége, ahol a fiatalok, az én korosztályom is, meg bármilyen korosztály meg tudja mutatni jobban magát. Én azt gondolom, hogy egy kicsit ennek most pici a piaca Magyarországon. Nagyon szűk a piaca, és ez miatt kicsit szorongnak szerintem a zenészek, hogy nincs több lehetőségük arra, hogy meg tudjanak mutatkozni.
0: Szerintem az megnehezítette a dolgokat a különböző digitális platformoknak ez a térnyerése, hogy ugye már mindenki mindent feltölthet, előadó, fellép. Szóval nehéz az értéknek valóban megmutatkozni. Beállni a sorba, az pedig hát kompromisszumokkal jár.
1: Igen. Hát ez ilyen kétoldalú dolog, ugye, hogy bárki felrakhat bármit, vagy ugye, aki ott sztár mondjuk, az Instagramon vagy YouTube-on, akkor lényegében így lesznek most már úgy mondva előadó művészek, akik befutottak, hogy ha ott megvan az adott szám, hogy a nézettség, akkor az alapján te akkor már befutott zenész vagy, ugye régen meg úgy működött, hogy ha eljöttek a koncertekre és vettek lemezt emberek, akkor meg az ember úgy volt ismert. Ez nagy változás. Nem tudom, hogy jó vagy rossz, változott a világ ezzel.
0: Haladni kell.
1: Haladni kell, el kell fogadni. Nem mindennel értek egyet, de hát a világ változik, meg kell próbálni vele fölvenni a tempót, és belállni abba, hogy ahogy működik most ez az egész.
0: De például a Courtney Legacy-nek is nagyon jó az üzenete, olyan szempontból, hogy azért nem szabad, hogy elfelejtsük a nagy-nagy-nagy-nagyokat, és valahogy ez az érték megőrzésnek szerintem egy nagyon fontos tényezője.
1: Igen, meg szerintem a zenekarnak ez is a küldetése, ugye, hogy most ugye Coltrane 100 van, de mi már ezt már 10 éve zenekar, és szerintem a Gyurinak is ez volt az első gondolata, hogy meg egybe az egész zenekarnak, hogy nekünk ez egy küldetés, hogy ezt az időszakot, ezt ne felejtse senki, mert nekünk is nagyon fontos, meg hogy a jazznek ez a legkiemelkedőbb időszaka, ugye John Coltrane, Ed Early, stb., hogy őket nem szabad elfelejteni, úgy gondolom, mert ők azok a kövek, azok az alappillérkövek, amit leraktak, és erre mindig kell emlékezni, és ezt sose szabad elfeledni, hogy honnan indult ez az egész.

0: mit javasolnál, aki most dobütőt ragad, és azt mondja, hogy ő otthon elkezd gyakorolni, és szeretne jazzdobossá válni, akkor mire figyeljen oda a sok gyakorlás mellett? Tudom, hogy most ráadásul azért rossz a kérdés, mert mondtad, hogy nem szeretett, ha megmondják valakinek, hogy milyen zenét hallgasson, de mondjuk, tehát kíváncsi vagyok, hogy így mit tanácsolnál egyáltalán a fiatal zenészeknek.
1: Higgyen önmagában, higgyen abban, amit érez, és szeretne közvetíteni, az abban higgyen. A többi az meg adott, és úgy is tudni fogja, hogy amit szeretne közvetíteni, az csak úgy működik, hogy rengeteg gyakorlás, zenehallgatás, tanárok, akik ebben tudják segíteni, de hogy higgyen abban, amit szeret, és adja fel.
0: Amiben te hittél, vagy akár önmagadban, ez végig töretlen maradt, vagy voltak azért olyan pillanatok, amikor ezt úgy próbára tette valami?
1: Hát nagyon próbára tette, de azt gondolom, hogy ha most a hithez hasonlítjuk, akkor valaki hívja, akkor vannak olyan mélypontok, mikor úgy érzi, hogy elveszte a hitét, de abból föláll, akkor még erősebb lesz. Úgyhogy én most erős vagyok a hitemben, remélem, hogy az is leszek. Ez a műfaj, ez tényleg, aki ezt csinálja, az tényleg egy akkora szerelem. Szóval, hogyha valaki ebben nem 100%-osan szerelmes, akkor ezt úgy is elbukik, is elfog ettől pártól neki, meg ebből beleszeret, az meg az marad, és csinálja töretlenül.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és picit a pályádról, és a jazzről, és a jazz múltjáról, jelenéről, és reméljük szép jövőjéről is szó esett, úgyhogy öröm volt. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm.
0: A Jazz Portré mai adásának vendége Pecek Lakatos András zenész volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Jazz Portré a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló.
3: Október 1-je a Zene Világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társas Körből és a Doknányi Ernő Zenei Központból, október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
4: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
5: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható, majd ezt követően George Louis koncertje hallható.
2: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Dél

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Főbb híreink először röviden. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. Új darabot mutatnak be ma a Víg Színházban. Napos száraz idő lesz a folytatásban. Következzenek a részletek. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New Yorki állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Már készülnek a részletszabályok Magyarország Európai Ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az Igazságügyi Minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vádképviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. Az Európai Ügyészség szabályai a magyar-európai ügyész kinevezése utáni 20. naptól lesznek alkalmazhatók hazánkban. Elkészült a rendvédelmi dolgozók tehermentesítését és a bürokrácia csökkentését célzó törvénymódosítás tervezet. A javaslat értelmében emelnék a hivatásos állomány munkáját támogató rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozók alapszabadságát, és rájuk is kiterjesztenék a betegszabadság után járó távolléti díjat. Emellett enyhítenék a különböző állománycsoportok közötti különbségeket, és elismernék a háttérben dolgozók munkáját is. Az oktatásban tervezett változásokról, valamint a terület helyzetéről egyeztetett a szaktárca a Tisza frakció több képviselőjével a parlamentben. A politikusok megosztották a saját térségükben szerzett tapasztalataikat és javaslataikat. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közölte, a helyi viszonyok ismerete segít a célzott fejlesztések megvalósításában. Erdei sétákkal, kenutúrával és madárlessel várják az érdeklődőket a hazai nemzeti parkok egész nap. A Dunai-Poly Nemzeti Parkban tematikus túrán lehet részt venni, a Hortopágyi Nemzeti Parkban bemutatják a madár visszatelepítő telepen végzett munkát, a Bükki Nemzeti Parkban pedig énekes madárgyűrűzést tartanak. Ifjabb Vidnyászky Attila 4-6 című rendezését mutatják be ma a Víg Színházban. A Letargia alkotóinak új előadása az érettségi utáni évekre, a fiatal felnőttek és egyetemisták generációjára irányítja a figyelmet a nemzeti és polgári ünnepeken keresztül. A darab a társulat improvizációi alapján készült. Egyes jelenetek interaktív nézői jelenlétre épülnek. Jelenleg 15 és 21 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 18-21 fokot mérnek, mindenütt süt a nap, csak elszórtan vannak fátyolfelhők az égen. Esőre nem kell számítani, a szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 20-24, késő este 8-13 fok valószínű.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Szakcsi Jazz péntek Salföldről. A Magyar Jazz Rádiója október 9-ig péntek esténként a Modern Art Orchestra legendás albumok koncertsorozatával tiszteleg az idén 100 éve született John Coltrane és Miles Davis előtt. Tehát 5 koncert a jazz történet két ikonikus alakjával. Október 9-ig péntek esténként Szakcsi Jazz péntek Salföldről.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható, majd ezt követően George Louis koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Rakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Megfogalmazódott bennem, hogy most sarkosan fogok fogalmazni, de a jazzben gyakorlatilag a téma, amit az elején eljátszunk, a végén az majdnem csak ürügy. Tehát ez a legyünk már túl rajta, és akkor végre improvizáljunk, ami a mi leglényegünk. Tehát ha valami óriási különbséget kell találni a klasszikus és a jazz műfaj között, akkor a sok mellett ez a legfontosabb, hogy mi a kadenciát várjuk őrünkre, hogy végre jussunk már oda, hogy akkor kibontakozzunk, és épp ezért mondjuk ma már azért nagyon sok dolog változott. Tehát azt gondolom, hogy ma már, ha valaki magas szinten űzi, vagy olyan igényel űzi a jazz zeneszerzést, mint amire régen kevesebb példa volt, ő szerintem nyugodtan tekinthetjük, vagy egyenlőségjelet tehetünk a kortárs zeneszerzők között. Szerintem ma a jazz felnőtt oda.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Németh Bendegúz, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. All Over the Place című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Október 1-e a Zene világnapja. Muzsikáló délután, játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Dohnányi Ernő Zenei Központból, október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
1: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható, majd ezt követően George Louis koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Amikor valaki kiáll és közölni akar valamit, amit lehet, hogy szavakkal nem is lehet megfogalmazni, belül rendbe kéne, hogy legyen az előadó, és nem hülyeséget kellene a közössége elé tárni, hanem jóságokat. És én is ezen vagyok, de holott én elindultam egy olyan pályán, ahol nagyon sok szabad és free zenét úgymond játszottunk, amit én egyébként nagyon fontosnak tartok, azt is, a szabadjátékot, csak hogy nagyon fontos az, hogy az abba a körbe, akik ott leülnek és hallgatják, ott ez a minőség megtörténhessen, hogy van egy közösség és van egy előadó, aki egy közös nevezőre akarja hozni az egész ott lévőséget. Ilyen téren mindegy, hogy milyen zenét játszik, azt gondolom, hanem az a közösségi lét az a legfontosabb.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: take a book in just to be man and wife. Say yes, good looking. Let me share your life. You're to me everything that is divine.
1: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
2: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója Juhász Gábor Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuozitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán bőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
3: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest Jazz Klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plusz, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
3: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható, majd ezt követően George Louis koncertje hallható.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Fehérvári Petra. Főbb híreink röviden. Újabb nagyköveteket hívott vissza a kormány. Már készülnek a magyar-európai ügyész kiválasztásának szabályai. Folytatódik a napos, enyhe idő. Most pedig következzenek a részletek. Újabb 14 magyar nagykövetet és külképviseletvezetőt hívott vissza a kormány. Felmentették mások mellett az ankarai, a pekingi és a berni nagykövetet, valamint Magyarország New York-i állandó ENSZ képviselőjét. Orbán Anita külügyminiszter korábban bejelentette, hogy összesen 37 diplomáciai poszton tervez személycseréket. Már készülnek a részletszabályok Magyarország európai ügyészséghez való csatlakozásához, közölte az igazságügyi minisztérium. 3 tapasztalt és független ügyészt vagy bírát kell jelölni a posztra, közülük az Európai Unió tanácsa választja ki a tisztségviselőt. A magyarországi nyomozásokat és a bíróság előtti vád képviseletet európai delegált ügyészek végzik majd. 5 milliárd forintot csoportosított át a laktanyák felújítására a honvédelmi miniszter. A több mint 30 helyszínen elkezdett vagy már be is fejezett munkák során körletek, legénységi épületek, vizes helyiségek, oktatótermek újultak vagy újulnak meg. A tárcavezető elmondta, a korábbi honvédelmi miniszter saját irodájának felújítására 18 milliárd forintot szánt. Ruszin Szendi Romulus hozzátette, hivatalba lépése után leállította a beruházást, az idei évre eső 5 milliárd forintot pedig oda csoportosította át, ahol valóban szükség van rá. A Fidesz elnöksége kiáll Hankó Balázs mellett, akinek mentelmi jogáról hétfőn tárgyal a parlament. Az eseményt a volt kormánypárt közleményében a kiépülő új kommunista önkény újabb megnyilvánulásának nevezte. Hozzátették, a Fidesz szorosan nyomon követi az eljárást, és a volt miniszterrel szemben jogellenesen fellépőket felelősségre vonják, amikor a nemzeti erők helyreállítják a jogállamot. Hankó Balázs mentelmi jogának felfüggesztését az NKA ügyben hűtlen kezelés miatt kezdeményezte a legfőbb ügyészség. A Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket, jelentette ki Torockai László a párt budapesti tisztújító kongresszusán. A pártelnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. A politikus úgy fogalmazott, a haza érdeke, hogy a Mi Hazánk mozgalom egy napon választást nyerjen. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZJA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Már nem használható az oktatási azonosító a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor, emlékeztetett a MÁV csoport. Június közepe óta az OM azonosító helyett a diákigazolvány 10 jegyű számát kell megadni. Akinek ideiglenes diákigazolványa van, az a személyazonosításra alkalmas igazolvány számával tud diákbérletet vásárolni, de utazáskor be kell mutatnia az ideiglenes diákigazolványt is. Hajnalban elszórtan pára, illetve ködfoltok képződhetnek, majd feloszlásuk után ismét sok napsütés lehet. Éjszaka 4-10, holnap délután 22-25 fok várható.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: Az első úgymond hivatalos jazzkoncertet 1917 körül jegyzik, de a nagy áttörést mégis Paul Whiteman legendás nagyszabású fellépése hozta, amelyre 1924. február 12-én került sor a New York-i Allegheny Hallban. A műsor csúcspontja George Gershwin Rhapsody in Blue című darabja volt. Ez az esemény hozta be a jazzt az előkelő koncerttermek világába. Ekkor még sokan vitatták, hogy a jazz művészete vagy pusztán tánczene. A kritika a fellépést vegyesen fogadta, de a közönség imádta. Ezt a koncertet tartják a jazz szalonképessé válásának első komoly mérföldkövének. Whiteman zenekarában olyan tehetségek játszottak, mint Bix Biederbecke. Ettől kezdve a jazz a klubokból a nagyvárosi hangversenytermekbe is betört. A koncert dátuma ma is a jazz történetének egyik fordulópontja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható, majd ezt követően George Louis koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

arra nézek, oda sose lépek, mert amerre lép, én arra lépni félek. Várj, amíg rád találok, várj, ide várlak, várj, amíg átkarollak, várj, amíg kézen foglak.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Ez csodálatos, azt gondolom, egyéb más dolgok mellett a jazz zenében, hogy ahány ember annyiféle hatást tud kiváltani, és én ezt szeretném minél több embernek, akár szavakban, akár kritikák formájában, akár nyilván aktívan jazzzenészként a színpadon bebizonyítani, hogy nagyon sokféle érzést tud megmozgatni a jazz zene az emberekben, és tényleg ne féljenek tőle.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható, majd ezt követően George Louis koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A jazz az nem létező műfaj lenne blues nélkül. Tehát ugye azt is szokták mondani, hogy alapvetően a legelső könnyű zenei forma, az maga a blues zenei forma volt. De egyébként azt hiszem Willie Dixon mondott egy olyan mondatot, hogy az egész zenei környezetet így egy faként értelmeznénk, akkor a fa gyökere az maga a blues lenne, és a kinövő különböző ágok, gajak az összes többi zenei műfaj, tehát ott helyezkedne el még a jazz is. Tehát, hogy azért a blues egy olyan alapműfaj, amit nem szabad elfelejteni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trióad koncertet Budapest klasszikus jazz klubjában. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. A zenekarban olyan nagyszerű hazai muzsikusok lépnek színpadra, mint Olá Krisztián, Barca Horváth József és Éles Máté, akik mellé a műfaj őshazájából, Amerikából érkezik a kiváló szaxofonos Andy Middleton. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható, majd ezt követően George Louis koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: A vízgazdálkodás és az aszály elleni küzdelem fontosságáról beszélt a kormányfő szolnokon. Ismét Torockai Lászlót választották a Mi Hazánk elnökévé. Folytatódik a napos enyhe idő. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztőt, Demet Imeát hallják. A vízgazdálkodást és az aszály elleni küzdelmet nevezte a következő évek egyik legfontosabb nemzeti ügyének a kormányfő. Magyar Péter szolnokon országjárásának újabb állomásán úgy fogalmazott, nincs idő egymásra mutogatni. A Tisza kormány első 134 napjáról azt mondta, kisebb-nagyobb botlásokkal, de haladnak előre. Hangsúlyozta, az előző kormány 8-9%-os költségvetési hiányt titkolt el, és az ország pénzügyi helyzete több ezer milliárd forinttal rosszabb volt a korábban közöltnél. A Fideszről azt mondta, politikailag megszűnt, ugyanakkor hangsúlyozta, nem a Fidesz szavazóinak kell bűnhődniük. Azt is megígérte, hogy amíg Tisza kormány van, addig nem épül elektrolitgyár a városban. Az eseményen Rost Andrea országgyűlési képviselő egyebek mellett arról beszélt, hogy a szolnoki vasútállomás fejlesztése is bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe. Első ütemben 48 milliárd forintból felújítják az átmenő fővágányokat és a váltókat, ezt követi a peronok és az állomás épületének a fejlesztése. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as alakulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Torockai László a tisztújító kongresszuson azt mondta, hogy a Mi Hazánk az egyetlen politikai erő a parlamentben, amely felveti és megválaszolja a világ és a magyarság előtt álló valódi kérdéseket. Az elnök szerint népszerűek a fiatalok körében, és céljuk, hogy több tízezres politikai erővé váljanak. Lerótta tiszteletét New Yorkban a 2001. szeptember 11-i emlékhelynél Baka András köztársasági elnök. A 25 évvel ezelőtti események fordulópontot hoztak az egész világ életében, mindenek előtt azonban felfoghatatlan tragédiát jelentettek az áldozatok és családjaik, közösségeik számára, közölte az Államfői Hivatal honlapján és Facebook oldalán. Baka András munkalátogatáson tartózkodik az Egyesült Államokban, csütörtökön beszédet mondott New Yorkban az ENSZ közgyűlésén, tegnap pedig zsidó szervezetek vezetőivel találkozott. Több mint 400 érvényes pályázat érkezett a tankerületi igazgatói álláshelyekre, közölte a Klebersberg központ. A 60 tankerületi központ vezetésére összesen 567-en pályáztak, közülük 407 jelentkezés felelt meg a feltételeknek. A pályázókról az érintett települések polgármesterei és a tankerületekhez tartozó iskolák dolgozói is véleményt mondhatnak. A visszajelzéseket október 5-éig várják. Szerdáig regisztrálhatnak a NAV-nál azok az egyesületek és alapítványok, amelyek jövőre szeretnének részesülni az SZIA 1%-os felajánlásaiból. A dokumentumokat az adóhivatal online felületén lehet benyújtani. Végül az időjárásról. Hajnalban elszórtan pára és ködfoltok képződhetnek, majd ezek feloszlása után ismét sok napsütésre számíthatunk. A szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 4-10, holnap délután 22-25 fok valószínű. Hasonlóan napos, száraz, kellemes idő lesz a következő napokban is. Kedves hallgatóink, 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazz Napló.
1: A funk jazz a 60-as évek végén és a 70-es években lett népszerű a tengeren túlon. A műfaj a jazz improvizációs szabadságát ötvözte James Brown féle funk ritmusokkal, jellemzője a súlyos groove, elektromos hangszerek és szaggatott ritmikai lüktetés. Miles Davis Bitches Brew albuma úttörő volt ebben. Más fontos előadók, Herbie Hancock, Weather Report és a The Headhunters. A funk jazz gyakran hangsúlyozza a ritmust és a mozgást, miközben megőrzi a jazz kreatív erejét. Klubzeneként és fesztiválműfajként is működik. Ez a jazz egyik legélettelibb, legmozgékonyabb formája. A 70-es évek klubvilágát is a funk őrület mozgatta igazán.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Október 1-e a Zene Világnapja. Muzsikáló délután. Játék, közösség és nagyszerű koncertek. Élőben az Óbudai Társaskörből és a Doknányi Ernő Zenei Központból október 1-én 15 óra 6-tól 19 óra 35-től és 22 órától a Bartók Rádióban.
0: Jövő héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, jazz zongorista, zeneszerző. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható, majd ezt követően George Louis koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz Akusztik, a magyar jazz élet prominensei. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Akusztik, a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönöm szépen. Szép jó estét kívánok mindenkinek, ez itt a új zenekarom első akusztik koncertje. Én Mohai Szilárd vagyok, művésznevemben Szil Mohai, és a továbbiakban különböző dolgokat tudhattok majd meg rólam és a dalaimról. Amivel most folytatjuk, az például Álmomból ébredve írtam, és címe Mystery Box. A zenészek pedig nem mások ma itt velem, mint Albert Péter, Túrcsány Áron, Szegény István, Almás Jenikő és Kálmán Levi.

Köszönjük szépen! Nagyon-nagyon sok témakörben született már általam dal, és én nem feltétlenül a nézettség miatt, hanem azért szeretném minél több emberhez eljutatni a zenémet, mert én úgy gondolom, hogy amikről szólnak, azokon én legtöbbször keresztül megyek, és talán az a célja ennek az egésznek, hogy ha esetleg valaki más, valami egész hasonló megy keresztül, akkor ez a dal talán ott legyen számára, és ha ilyen visszajelzést kaptam, az számomra nagyon megható és motiváló volt mindig is. Úgyhogy most egy szerelmes dallal fogjuk folytatni, aminek az a címe, hogy I Fell.

Köszönjük szépen! Nem minden dalhoz kell, hogy kötődjön személyes élmény. Nagyon jó dolog sokszor a fantáziára hagyatkozni, úgy gondolom, és hát most elérkeztünk az egyetlen magyar számhoz ebben a műsorban, ugyanis most a Te meg én című dalt fogjuk előadni. Fogadját sok szeretettel!

Jazz Akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról.

Ebben a hangulat, jól van. Akkor most, hogy így felhoztunk mindenkit, vagy levittünk, most az öregedésről fogunk előadni egy dalt, aminek a címe Aging.

0: Köszönjük szépen!
1: Korábban említettem, hogy nem a nézettségért sem, de hát itt van egy dal, ami a rajongóink körében nagyon sikeres lett, úgyhogy nem azért csináljuk, de azért örülünk neki, és hát ennek a dalnak a lényege az talán az, hogy felhívja arra a figyelmet, hogy bármi gond van az életben, bármi jön szembe, tényleg akármi, csak idő kérdése, és lehet, hogy örökre eltűnik, lehet, hogy eszünkbe sem fog jutni többet, lehet, hogy pár év múlva majd valami eszünkbe juttatja, és csak magunkon fogunk röhögni, hogy hát ezen hogy tudtam ennyit problémázni, és itt van ez a dal, a címe Matter of Time, csak idő kérdése, és minden rossz elmúlik.

0: Köszönjük szépen!
1: Jazz Akusztik a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Következő dal, amit eljátszunk, szintén egy közkedvelt, és arról szól, hogy fontos, hogy emlékezzünk rá, hogy amikor bántanak bennünket, akkor valójában azon a fájdalomban, aki bánt bennünket. The one in pain.

Köszönjük szépen! Utolsó dalom következik. Ezt a dalt életem szerelmének írtam, és annyira szerencsés helyzetben vagyok, hogy a dal megírása óta ez a személy nem változott, úgyhogy következzen a Shaking.

0: köszönjük szépen a figyelmet! Ander Péter, Túcsány Áron, Szegény István, Almás Jemikő és Kálmán Levente. Köszönjük szépen!
1: Ez volt a Jazz Akuszti a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: Igazi jazz kiválóságokkal nyitja új évadát a Harmonia Jazz műhely sorozat. Október 3-án a vibrafonos marimbás Holló Aurillal kiegészült Juhász Gábor trió ad koncertet Budapest klasszikus jazzklubjában. A zenekar névadója Juhász Gábor Magyarország egyik legsokoldalúbb gitárművésze, aki az elmélyült visszafogottság mellett a tűzes virtuozitásra is képes. Zenekarában Kovács Zoltán pőgőzik, Jeszenszky György dobol. Tovább zakatol a Miles Davis emlékév, ezúttal egy speciális formáció rója le tiszteletét a 100 évvel ezelőtt született trombitás legenda előtt. A Fekete Kovács Kornél által vezetett Miles Davis 100 Tribute Quintet október 7-én ad varázslatos emlékkoncertet a Főváros Modern Jazz Klubjában. Kelet és nyugat zenéje, magyar, román és balkáni dallamok, no meg persze improvizáció minden mennyiségben. Október 8-án Pécs híres jazzklubjában ad koncertet a Koszorús Krisztina Koszikával kiegészült Sárik Péter trió. A fellépésen a trió közvetlensége, Koszika csodálatos hangja, a népdalok bája és a jazz határtalan energiái egyesülnek.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest Jazz Klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plus, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
5: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható, majd ezt követően George Louis koncertje hallható.
6: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Magyar Jazz Quintet koncertje hallható. Közreműködik Szakcsi Lakatos Béla, Fekete Kovács Kornél, Juhász Gábor, Orbán György és Kőszeg Imre.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival.
1: Köszönjük szépen! Most pedig a John Coltrane-nek egy nagyon híres lemezéről játsszuk, a Love Supreme.

0: Ez a Jazz Koncertek, a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Köszönjük szépen!

0: Köszönjük szépen! A magyar jazz kvintetet hallották, és köszönjük, hogy itt voltatok. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek! Csak hihetetünk, Pia! Köszönjük, Imre! Juhász Gábor! Orbán György! Ennek a Kovács Kornél, köszönjük szépen!
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében a Magyar Jazz Quintet koncertjét hallották. Közreműködött Szakcsi Lakatos Béla, Fekete Kovács Kornél, Juhász Gábor, Orbán György és Kőszegi Imre. A felvétel az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum kertjében készült 2022. szeptember 10-én.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink, a Jazz Koncertek ma esti adásának második felében George Louis koncertje hallható. Közreműködik Avery Howard, Jim Robinson, Elton Pummel, Lawrence Merero, Elside Pavago és Joe Watkins.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Legalizott jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink, a jazz koncertek ma esti adásának második felében George Louis koncertjét hallották. Közreműködött Avery Howard, Jim Robinson, Elton Pummel, Lawrence Merero, Elside Pavago és Joe Watkins. A felvétel a kaliforniai Bakersfieldben készült 1954. május 28-án.
1: Ez volt a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Különleges vendég érkezik a Szakcsi Rádióba. Nemrég Budapesten járt a Bécsi Porgy és Best Jazz Club vezető alapítója, Christoph Huber, aki exkluzív interjút adott a Magyar Jazz Rádiójának. A beszélgetésben szó lesz többek között Bécsi és Budapest Jazz Klubjainak együttműködéséről, valamint a zenehallgatás jövőjéről is. Szakcsi Plusz, vasárnap 19 órától a Szakcsi Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor, kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.